0: The guitar, Mr. Dominic Miller. The viol, Mr. Peter Tegelmann.
1: Hlumindu til, þetta gamalt pólíslag en þetta Sting á tónleikum á Paleo Festival í Sviss árið 2012.
0: Quand je dis heavy cloud, vous répondez no rain. Essayons. Heavy cloud,
2: no rain.
0: Encore une fois. Heavy cloud,
2: no rain.
0: Très bien.